0: Szlovákiai Magyarok Fesztiválja, 5 éve már csinálunk, Almagyba kezdtük, Gemerszki Jablonyecban, így összefogjuk a romaságot. Sajnos nekünk nincsen semmi támogatásunk, hogy még támogatnak minket.
1: 5 rokov začal tento festival pre Slovákov a Maďarov a pre Rómov. Začal to v Gemerských Jabloncích bez sponzorov, on nemá žiadnych sponzorov. Teoreticky všetko robí, všetko platí len z tých peňazí, čo zaplatia za vstupné.
2: Ako sa vám robí tak, že všetky peniaze musíte investovať vy a nemáte nikoho, kto by vám vlastne pomohol?
0: Hát a nép ma nagyon összetartó, hála jó Istennek nekünk, az sok ember megveszi elővételbe igaz a jegyeket, azt az elővételes jegyekből ma 5 éve úgy tudunk igaz működni, ha már csak arra kiadja, hogy meg tudjuk csinálni a fesztivált, már mink akkor is boldogok vagyunk, hogy a romosságnak is ezen a környéken Rimaszombatban meglegyen a fesztiválja, hogy ők is tudjanak szórakozni és mulatni, már akkor mink boldogok vagyunk, és akkor is meg tudjuk csinálni. Nem nagy belépőt teszünk, 15 euró.
1: Takým spôsobom to vedia urobiť, že v predpredaji začnú predávať lístky a keď už majú určité množstvo, už vedia, že koho môžu zavolať, koľko vedia zaplatiť a tým pádom vedia tým ľuďom urobiť nejakú kultúrnu udalosť, kde sa spájajú ľudia Maďari, Slováci a Rómovia.
2: Ako som počul, robíte to už 5 rokov. Ako si spomínate na prvé začiatky?
0: Hát a kezdet, hogy őszinte legyek, a kezdet elsőnek a legjobb volt, nagyon nagy volt, nagyon meg tudtunk kezdeni, akkor nagyon olcsó belépőt tettünk, csak 10 eurót. Igazi a sztárokkal, hála jó Istennek, nagyon jó viszonyban vagyok, LL Junior barátommal, a Magyarországon a budapestieknek innen is köszöntöm őket, GVM Mario, vele kezdtünk, eljöttek nekünk igazi olcsóbban, így olcsó belépőt tudtam biztosítani a szegényebb népeknek is. Eljöttünk, tettünk igazi 10 eurót, akkor telt az unkó. Voltak rossz napjaink is. Volt, hogy úgy, hogy buktam, de nem adtam fel. Mentünk tovább és csináltuk.
1: Prvýkrát začali tak, že mali veľmi nízke vstupné a s maďarskými interpretmi mali takú dobrú spoluprácu, že kvôli tým ľuďom prišli za menší honorár, tým pádom to vedeli vyplatiť.
2: Pamätáte si ešte, kto okrem LL Juniora vystúpil prvý rok?
0: LL Junior, Kunu Mario, GVM a testvérek, a testvérzenekar, ugyanúgy Magyarországról, és a Misi Band innen mi nálunkról.
1: Títo interpreti boli z Maďarska, okrem Misi Band, ktorá kapela je známa z Rimavsko-Sobotského okresu.
2: Keď si spomínate na prvý rok a ďalšie roky ďalej, bol tam nejaký posun?
0: Hát, már a második év igaze az augusztusba is beleszaladtunk, ott már láttuk, hogy nem annyira jó, mert ott volt akkor Losoncon a street dance, meg más fesztiválok, akkor az augusztusi évünk nem volt annyira jó, mert akkor már nagyon megoszlott a nép. Nekünk a jún és a júl a legjobb.
1: Druhý ročník festiválu už bol slabší, nakoľko v okolitých mestách sú vtedy jarmoky, dni mesta a ľudia išli aj na tie akcie, tak tým pádom oni už mali menší počet ľudí.
2: Ako to vidíte dnes? Aká je atmosféra?
0: Egyre erősebbek vagyunk, egyre jobbak, így már a szlovák kategóriából is, így, hogy kombináltam szlovák fellépőt és magyar fellépőt, egyesítettem, így nem csak a magyarok jönnek, így a szlovákok is.
1: Tento piatý rok v tom sa líšit od predošlých festiválov, že spájal slovenských interpretov s maďarskými a už chodia aj Maďari, aj Slováci, aj Rómovia. Každý rok viac a viac ľudí.
2: Budete robiť tento festival aj naďalej?
0: Igen, csinálunk tovább, a nép számít ránk, úgyhogy megyünk tovább, 5. éve csinálunk, ha nem is keresünk semmit, nem azért csinálunk, hanem azért, hogy a romaságot és a kultúránkot megőrizzük, és akkor megyünk tovább. Azért hoztam máma a roma táncosokat is, 20 táncos, hogy a roma kultúránkot is megörökítsük.
1: V ďalších rokoch tiež plánujú ďalej robiť tieto festivály, napríklad ako aj dnešným dňom, že už doniesli aj romských tanečníkov, slovenských, aj speváčku zo Slovenska, ktorí vystupujú raz slovenskí interpreti, raz maďarskí interpreti.
2: Kto všetko vystúpil dnes?
0: Ja ju kikliptek fel. A máma mají napom feliptek a Horváth Family, a Julka Band, a Leila, Gypsy Prala, Iša Vanessa Horáková.
2: Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste založili nejaké občianske združenie a mohli by ste požiadať peniaze napríklad z nejakého fondu?
0: De igen, gondolkoztam, csak sajnos nem volt ilyen segítségem, aki ebben nekem tudott volna segíteni, de a jövő évben mi próbálkozunk ezt intézni, hogy segítsen nekünk a romaságot megőrizni ezen a környéken is, hogy tudjon a nép hol szórakozni.
1: Áno, rozmýšľali nad tým, aj chceli založiť nejaké občianske združenie, ale nedostali pomocnú ruku a sami to nezvládli založiť. Dúfajú, že do budúcna sa to podarí.
3: Andalo Filiakovo, avle pro festivalo stekelen očuvile Andalo, aj keď si ben labuváha.
2: Dobrý večer želám, z ktorej tanečnej skupiny ste?
4: Tak my sme z tanečnej skupiny Dishwilber, Filiakovo.
2: Čo to v preklade znamená?
4: Treba horieť, bude to horieť.
2: Aj váš tanec horí, keď tancujete na pódiu?
4: Áno, určite.
2: Kto vám je umelecký vedúci?
4: Zoltán Kökén.
2: A odkedy pracujete v tomto tanečnom súbore?
4: Asi rok. Rok aj pol, dačo tak.
2: Máte tu iba dievčatá v tomto zoskupení?
4: Jedného chlapca máme vo veľkej skupine a v malej skupine sú viacerí chlapci.
2: Ako sa vám tancuje s chlapcami? Je to iné, ako keby tancovali iba dievčatá? Sú pre vás nejakou inšpiráciou?
4: Tak určite to je iné, ale normálne.
2: Od koľkých rokov tancujete?
4: Fú, ja asi od 13. Ja tiež od 13 asi. Ja od 7 striedam tak štýly.
2: Kde všade ste už vystupovali, povedzme, počas týchto prázdnin?
4: Boli sme v dedinách, mali sme súťaž v Maďarsku a ešte tu minulý mesiac.
2: Ja vidím, že tu máte zoskupenie tanečné, kde máte umeleckého vedúceho zrejme Róma. Je to taká zmiešaná rómsko-nerómska skupina. Aké to je tancovať v takejto zmiešanej skupine?
4: Veľmi